0: Radio Froh. Auf 105 MHz.
1: Kismano, Nagymano, nekünk szól a rádió.
2: Kismano, Nagymano, nekünk szól a rádió.

Lázár Ervin, magyar mondák. Isten kardja. A gyerek a jószágot fürkészte. A gulya nyugtalankodott, mintha valami szokatlan készülődne. A vezérbika fölemelt a fejét, szobor mereven táguló orjukakkal figyelt, s mintha a fűszálak is megneszeltek volna valamit, ilyet hullámzás söpört át rajtuk. A gyerek az égre kémlelt, vihar előtt szokott így megbojdulni a jószág, de felhő sem erre. Az ég szelíd kéken ragyogott. A vezérbika elbődült, most már valamennyi állat ugyanabba az irányba figyelt, a gyerek ágaskodva nézte, mi lehet a nyugtalanság oka, és meglátta a távolból kibontakozó lovas csapat körvonalait. Lassan-lassan ide hallott a lovak patáinak tompa dobogása is. Oda lent a jurták között is mozgulódást támadt, az emberek kisereglettek a sátrak elé. A gyerek, megfeledkezve a gondjaira bízott állatokról, a lovasok felé futott. Az út szélén álló emberek akkor már kapkodták le süvegeiket. A gyerek lassított, odasonfordult a férfiak közé, szemével az apját kereste. Ott állt a többiek között, ő is, levetett süveggel. A fiára pillantott. Le a süveggel, fiam! Jön Attila fejedelem! A gyerek lekapta a süvegét. A kényes-fényes aranyozott ruhás vitézek között egyszerű bőrruhában egy széles mellű zömök ifjú lovagolt, nem volt rajta semmi dísz, csak lovakantárján szikrázott föl kápráztató fényjel egy drága kő. Siába volt a legegyszerűbb ruhában Attila, a gyerek mégis azonnal tudta, ő a fejedelem. Az emberek süvegeiket lengetve köszöntötték. A menet elvonult, hosszan bámultak a porfelhőbe burkolózó lovasok után. Ő lesz a világ ura, mondta a gyerek apja, és mikor a fia kérdőn nézett rá, hozzátette, megálmodta az anyja. A gyerek elképzelte a fényes királyi udvart, látta, ahogy Attila anyja lassan álomba merül, a sürgő szolganép lábújhegyre vált, csend lesz, a légy zümmögését is meg lehet hallani, a királyné feje fölött egy öklömnyi fénygombolyag ragyog, forog, növekszik, a színét váltja, a fényesség közepéből előlép egy ifjú, semmi kétség, ugyanaz, aki az előbb ellovagolt előttük, s azt mondja, én leszek a fiad. A királyné álmában boldogan elmosolyodik, látja, amint odafent megnyílnak az egek, egy fényes tárgy hull alá, egyre vakítóbban ragyog, láng nyelvek csapnak ki belőle, egy kard. A kard hulló csillagként suhan lefelé, majd engedelmesen az ifjú oldalára simul. Ott áll az anyja előtt a fia, felövezve Isten lángoló kardjával. A gyerek ámulva néz az apjára. Nem az a kard volt rajta? Kérdezi. Valamikor nagyon régen elveszett, feleli az apja, de Attila megtalálja, derekára övezi, és ő lesz a világ ura. A gyerek visszasétált az állataihoz, leült a fűbe, és Attilát látta maga előtt, felövezve az Isten kardjával. Közben néhány marha elkószált, a gyerek botját lengetve utánuk eredt, hogy egybe terelje őket. De nicsak. Az egyik üsző, mintha sántítana. Szemügyre vette közelebbről, semmi kétség, megsérült az állatlába. Mi sérthette föl? A gyerek keresgélni kezdett a legelőn, vércseppek virítottak a füvön, négy kézlábra ereszkedett, óvatosan végig simította a tenyerével a földet. Tapogatózó újhegye hegyes vasdarabot érintett. Hát te voltál, azt gondolta, és ki akarta rántani a földből. De a szándék csak szándék maradt, mert a fekete vasból kipattant egy szikra. A gyerek hátrahőkölt, látta, hogy a vas felízzik, lángok csapnak ki belőle, s lassan-lassan emelkedni kezd a földből egy kard. Összeszedte minden bátorságát, megragadta a kard markolatát is, futni kezdett vele arra, amerre Attila és lovas csapata távozott.
Az emberek látták a lobogó karddal futó pásztorfiút, és ijedtükben eltakarták az arcukat. Egy erdőszélen táborozott Attila csapata, ott érte őket utol a fiú, egyenesen a fejedelemhez futott, nyújtotta feléje a kardot. Ezt a csodakardot a legelőn találtam, gondolom, téged illet. Attila kezébe vette a kardot. Tudta, hogy az anyja által megálmodott kard, az Isten kardja jutott el hozzá. Keményen megmarkolta, és a négy égtáj felé suhintott vele, északra, nyugatra, keletre, délre. Azt mondta, Isten kardjával a föld minden népét megbüntetem.

A vérszerződés. A hírvivő lovas tajtékos paripáját megállította a tanácsdombon, s mintha a négy égtájnak jelenteni, elkiáltotta magát. Végig jártam mind a hét országot, Nyéket, Megyert, Kürgyarmatot, Tarjánt, Jenőt, Kért és Keszit, hogy uraikat, a hét fejedelmi személyt itt a tanácsdombján tanácskozásra összehívjam. A hét fejedelmi személy még ma összegyűlik itt, hogy sorsunkról határozzon. Szóljanak a dobok, szóljanak a csimpolyák! Dübögni kezdtek a sámán dobok, dübögésüket, mint a fát, a vadszőlő indája tekervényes csimpolya szó ölelte körül. A domb mellé széles karét formálva körüle gyülekezni kezdett a nép, s nem sokára táncoló, széles szügyű lován feltűnt az első fejedelmi személy. A zene egy pillanatra elhallgatott, és a felzengő csendben a sámánok köszöntötték az érkezőt. Légy üdvöz, Tétény! Tétény leszállt lováról, és kíséretét hátrahagyva egymagában felment a tanácsdombra. Pár perc múlva követte őt Huba, aztán Tas, Ond, Kende, Előd, s legvégül pedig egy sudár termetű, barna arcú, fekete szemű férfi, Álmos. Légy üdvöz, Álmos! Zúgta el neki is a sámánok kara, s most már nem zendült föl a zeneszó, megkezdődött a tanácskozás. Mi, a hét magyarok, mondta Tétény, azért gyűltünk itt össze, mert Szittyaország annyira megtelt népeinkkel, hogy sem táplálni, sem befogadni nem tud bennünket. Új földet kell hát elfoglalnunk, mondta Ond, ahol békességben és bőségben élhetünk valamennyien. Pannónia földjére menjünk, mondta Álmos. Hiszen az minket illet, mert ősünk Attila király birodalma volt. Úgy van, helyeselt Kende, és tejjel, mézzel folyó földnek mondják, vizekben bővelkedőnek, eltart bennünket is, jószágainkat is. Attila városa, Buda, újra a miénk lesz, mondta Tas. Ekkor Huba szólalt meg. De a nagy célt. Csak akkor érhetjük el, ha közös akarattal vezért és parancsolót választunk magunk közül, akinek feltétlen engedelemmel tartozunk valamennyien, nehogy széthúzás, pártoskodás gyengítsen bennünket. Úgy van, kiáltották valamennyien, válasszunk! Ekkor a sámánok közül kivált egy, és közelebb lépett a hét vezérhez. Dobját pörgetve énekbe kezdett. Önet beli a lányáról énekelek, ügyek feleségéről, emeséről. A történetet persze valamennyien ismerték, s a sámán éneke felidézte a turult, ahogy ott lebeg a gyermekét váró emese sátra fölött, majd leereszkedik, az asszony vállára ül és így szól. Dicső királyok származnak méhedből. Emese ekkor hátrasukló fejjel, huny szemmel úgy látta, hogy sátrából hatalmas folyam hömpölyög elő, díszes, aranyozott gályákat hord a hátán, s a gályákon egy-egy ragyogó arcú férfiú áll koronával a fején. A turul így folytatta. De király utódaid nem itt, hanem egy távoli földön fognak uralkodni. A sámán folytatta, és a gyermek, akit szült, mert álom jósolta jöttét, az Álmos nevet kapta. Válasszatok, vezérek, ki legyen a magyarok fejedelme! És a vezérek egy emberként kiáltották. Álmos. Tétény lépett elő. Közös akarattal téged vezérnek és parancsolónak megválasztottunk, követünk téged jóban, rosszban. S hogy választásunk és szövetségünk a hegyeknél szilárdabb legyen, pecsételjük meg vérszerződéssel. Egy szolga aranyedényt vitt a hét vezérhez, és azok elővonva késüket sebet ejtettek a karjukon, és egy-egy csepp vért az edényben lévő borba csöppentettek. Az edényt magasba emelték, és esküdtek. Ameddig életünk tart, sőt, utódaink élete fogytáig,
mindig álmos vezér ivadéka lesz a vezérünk. Esküszünk, zúgták rá. Ami jószágot közösen szerzünk, mindenkinek része legyen abban. Esküszünk. Azok a fejedelmi személyek, akik szabad akaratukból álmost vezérnek választották, soha a vezér tanácsából ki ne maradjanak. Esküszünk. Ha valaki az utódok közül a vezér személyéhez hűtlen lenne, annak úgy hulljon a vére, ahogy a miénk hullott, amikor álmossal vérszerződést kötöttünk. Esküszünk, hogy ha valaki az utódok közül a vérszerződést megszegné, azt örök átok sújtsa. Esküszünk, kiáltották a vezérek, és az aranyedény körbejárt, mindannyian ittak belőle, s az ősi magyar törvények szerint mindannyian vérrokonoknak számítottak. Újra fölcsendült a zene, a magyarok fejedelme felemelt kézzel üdvözölte a dombot körülvevő újongó sokaságot.

0: A Szent Galleni kaland.
1: Na, mit állsz ott, mint a kapubálvány?
0: Kiabálták neki a barátok, de Harry Bald dacosan oldalt vetette a fejét.
1: Úgy állok, ahogy akarok, ha úgy tartja kedvem, meg sem mozdulok egész estig.
0: És áldogált tovább a nyüzsgő kolostorudvar közepén, megbántottan és gőbösen.
2: Hogy is ne lett volna megbántott és dacos, hiszen nem adták ki az idei bőrjáradékát, és itt áll elrongyolódott saruban.
1: Tessék csak, tessék, vessetek egy pillantást a sarumra. Hát saru ez, lafog a talpa, a szíjai elszakadoztak, szégyen a lábon, s különben is. Nem dolgozni jöttem én ide, hanem imádkozni, elmerülni a csendben és az áhítatban, közelebb jutni az Úrhoz. Azt hiszitek, Istennek tetsző cselekedet, hogy fegyvereket fabrikáltok? Nem azért gyűltetek e falak közé, és különben is, ami jár, az jár,
0: prédikált Harry Bald, a többiek nevették.
2: Majd jön Englibertus apát, és megmondja neked, hogy miért gyűltünk-e falak közé, mondta egy testes barát, miközben szaporán forgott kezében a szerszám.
1: Már jön is,
0: kiáltotta valaki, mire még szaporábban csengtek a kalapácsok, magasabb hangra váltottak a fűrészek és reszelők, a vonókések gyorsabban hámozták a fáról a kunkorokat.
2: Englibertus apát a lépcső tetejéről végigröptette tekintetét a nyüzsgő barátokon.
1: Gyere gyorsan, állj be te is,
0: suttogta valaki Harry Baldnak.
2: De neki aztán suttoghatott.
0: Állt mozdulatlanul az udvar közepén, mint sziget a tengerben. Englibertus elégedetten nézte a szorgalmasan munkálkodó testvéreket, a lándzsahegyeket kalapáló kovácsokat, a kard élező köszörűsöket, a feszülő háttal dolgozó íjkészítőket, a bőrvértekkel foglalatoskodó szíjgyártókat, és közben megakadt a szeme Harry Baldon.
2: Bosszúsan összerándult a szemöldöke, lassú léptekkel odasétált a barát elé.
1: Hát te, testvérem, te miért nem dolgozol? Ebben a saruban,
0: méltatlankodott Harry Bald, suháját, mint egy kacérnő a szoknyáját combig felhúzta, s jobb lábát magasra emelve meglebegtette döglött madárra emlékeztető saruját az apát előtt.
2: Englibertus elfintorodott, a barátok háta rázkódott a visszafojtott nevetéstől.
3: Szégyeld magad, mondta hangosan Englibertus. A magyarok fölégetik házainkat, kard érre hányják a csecsszopókat is, rabolnak, fosztogatnak, meggyalázzák templomainkat, s neked a sarudon jár az eszed.
1: Ilyen saruban nem harcolok a magyarok ellen, ilyen saruban én nem is félek a magyaroktól.
2: Englibertus legyintett, és otthagyta Harry Baldot.
1: Szóval nem félsz a magyaroktól, nevetgéltek a barátok.
3: Majd karóba húznak, felnégyelnek,
1: elevenen elégetnek,
3: lófarkához kötöznek.
0: Nagy nevetgélés közben ijeszgették Harry Baldot, de ő föl se vette, még a fél lábon állást sem hagyta abba.
2: Ám egy pillanat alatt kikerült a figyelem középpontjából, mert a kapuőrök berohantak az udvarra, integettek, kiabáltak, a barátok, az egy Harry Bald kivételével, mind a kapuhoz tódultak, egy lovas vágtatott be leugrott csatakos lováról, és Englibertus elé térdelt.
1: Atyám, a magyarok!
0: Englibertus intésére olyan lett az udvar, mint a hangyaboly.
2: Csak Harry Bald nem mozdult továbbra sem.
0: De most már senki sem törődött vele. Lovakat nyergeltek, ökröket fogtak a málhás szekerek elé, a kincstartó atya egy hatalmas kulcssal kinyitotta a kincses ház ajtaját, hordták a barátok a szekerekre az aranyat, ezüstöt, a díszes kelyheket és cifra gyertyatartókat. Mentették szent könyveiket, a templom kincseit, az oltári szentséget maga Englibertus hozta, láttára a barátok málhával a hátukon, csomagokkal a kezükben térdet hajtottak. Egyedül csak a megáltalkodott Harry Bald állt ott az udvar közepén, mint a cövek. Szekérre rakták az élelmiszereket is, a tartalék bőröket, vásznakat, néhányan állatokat terelgettek maguk előtt, a pincemester és társai is serénykedtek, de csak néhány hordót sikerült szekérre menteniük.
3: Hagyjátok, nincs idő,
0: szólt rájuk Englibertus,
3: induljatok!
0: A karaván neki lendült.
3: Gyere most már te is!
1: Intett az apát Heribáldnak, de ő konokon rázta a fejét, és a sarujára mutogatott. Engilbertus dühösen parancsolta két barátnak, hogy hozzák Heribáldot erővel, de Heribáld küzdött, mint egy oroszlán. Nem ment. Mit volt mit tenni? A két barát sorsára hagyta őt. Engilbertuszék a Szitter folyó fölé magasodó hegybe rejtett erődítménybe vonultak. Heribáld meg, mint a kapubálvány, állt egymagában a kihalt udvar közepén. Egy óra sem telt bele, megérkezett a magyarok előőrse. 10-12 lovas vágtatott be, hújogatva, kardját lobogtatva a kapun, körbeszágoldották a kolostorudvart, sökkenten állították meg lovaikat, amikor Heribáldot észrevették. Körülállták, egyik másik még meg is tapogatta, élő-e igazán. Az volt. És nem félt. Ez tetszett nekik.
3: Hát te?
1: A kérdő mozdulatra Heribáld a saruját mutogatva magyarázni kezdte, hogy ő bizony erre az évre nem kapta meg a bőrjáradékát. Nagyon nagy sérelem érte, láthatja, aki nem vak. A magyarok nem értették, miről van szó, de hasukat fogták nevettükben. Betódult a kapuna portyázók derékhada is. Egyre többen állták körül Heribáldot, úgy bámulták, mint egy csodalényt. Ő meg egyre jobban belelendült a sarúról szóló panaszbeszédébe. A magyarok harsányan nevettek, mintha vígjátékot néztek volna. Majd elunták a nevetgélést, és a kincseket kezdték firtatni. Heribáld nagy nehezen megértette, s kacsázó léptekkel vezette a harcosokat a kincstár felé, erőlködve kitárta a vaspántos ajtószárnyat. A katonák csalódottan, dühösen néztek rá. Odaben néhány poros egyházi zászló árválkodott, és egy hasra esett, aranyfüsttel befuttatott fa gyertyatartó. A kincstár üres volt. Egy dühös katona kardot rántott, s ott helyben fölnyársalja Heribáldot, ha a barát magasra tartott ujja nem ígéri, hogy tudám ő még valamit.
3: Nosza, mutasd!
1: Lögdösték, és Heribáld a pincébe vezette őket, megdicsőült arccal mutatott a hordókra. Az egyik magyar mérgében buzogányával bezúzta az első hordó oldalát. Heribáld kétségbe esetten nézte a kiömlő drága bort, és a hordóra vetette magát, hogy testével torraszolja el a rést. Eközben nem mulasztott el egyet-kettőt kortyintani belőle. A látványra elszállt a magyarok dühe. Harsány nevetés feszegette a pince boltíveit, a katonák süvegükkel fogták föl a kiömlő bort, és jókat húztak belőle. Mint egy diadal menet, hordókat görgetve kerültek újra a napvilágra, s Heribáldot, aki serényen segédkezett a hordógurításban, barátságos hátba veregetéssel jutalmazták. Heribáld sem maradt adós, ő is barátságosan hátba veregette a katonákat. Odakint már nagy tűz lobogott, nyárson sülő hús illata töltötte be a levegőt, Heribáld szimatolt és nagyot nyelt. Mi tagadás? Éhes volt. A magyarok a tűz mellé görgették a hordókat, s a konyhából odahordott edényeket borral töltötték meg. Ittak, s bíztatták Heribáldot is, hogy igyék. Nem kellett neki kétszer mondani, csurgott a bor az állára, a hasára. A magyarok nevették, mint a gyerekek. Tetszett nekik. Heribáld boldogan trónolt közöttük, s hogy az öröme teljes legyen, még egy nagy darab sült húst is a kezébe nyomtak. A magyarok a bortól nekihevülve énekelni kezdtek, előkerült néhány zeneszerszám is, a fura ütemre Heribáld elégedetten ingatta a derekát. Az egyik katona felugrott, táncra perdült, példáját a többiek is követték, járták a tűz körül. Heribáld is talpra szökkent, próbálgatta a furcsa, ugrós, forgós tánclépéseket, lefegett a saruja, röpködött a csuhája, a magyarok hújogva éjjelezték őt. A mulatságnak egy kürt harsogása vetett véget, a magyarok villámgyorsan lóra pattantak, zárt rendben kivonultak a kapun. Heribáld sajnálkozva, bizonytalan léptekkel utánuk botorkált. A lovasok meglengedték feléje a süvegeiket, aztán vágtára fogták, s pillanatok alatt eltűntek az út kanyarulatában. Heribald integető karja bánatosan lehanyatlott, visszacsoszogott a hamvadó tűz mellé, nagyot húzott egy öntött vasfazékból, és révetegen bámulta a parazsat. Aztán csattintott az ujjával, csak úgy magában próbálgatta a magyarok tánclépéseit. Dúdolt is hozzá. Beesteredett, Heribald elfáradt, leült, hátát a falnak támasztotta, s már aludt is. Bizonyára a magyarokról álmodott. Késő éjjel lopakodott be a kapun a barátok felderítő csapata. Fáklyák villantak, kirajzolódott az alvó.

0: Lehel kürtje. Kopogott az eső a vastag bőrmellényeken. Lehel vezérserege ázottan, csatakosan érkezett Augsburg vára alá. Nem ázunk sokáig, odabent, majd megszárítkozunk, egyetlen rohammal elfoglaljuk ezt a vakontúrást, kiáltotta Lehel, s a kürtjébe fújt. Ezer meg ezer torok felelt a kürtnek. Húj, húj, húj, húj, hajrá! A sereg hadirendbe állt. Előkerültek a várostromhoz szükséges hadi szerkezetek. A magyarok a vad és vidám harci kiáltásokkal kezdtek a támadáshoz, az hívén, hogy ez az erődítmény sem bírja tovább, mint az útjukba eső többi, és rövid küzdelem után a falakon belül lesznek. De odafönn állták a sarat. A rohamok egyre csüggettebbek lettek. A várbeliek keményen harcoltak, a magyarok estére kelve sem jutottak be a várba. Elcsendesült a két tábor, a magyarok halottjaikat és sebesültjeiket szedték össze, odafenn meg erőt gyűjtöttek a másnapi harcra. Lehel a várfal alá lovagolt és fölkiáltott.
1: Add meg magad, Ulrik püspök, mert ha nem, holnap egyetlen élő nem marad a véreid közül.
0: Ulrik püspök nem válaszolt. Fáradtan ült a melvéd mögött, végignézett megtépázott csapatán, és tudta, nem sokáig állhatnak ellen a túlerőnek. Magához intette egyik tisztjét. Ha nem kapunk segítséget, elvesztünk. Ki tud jutni valaki a várból? A tiszt kipillantott a várfalakon túlra. A magyarok tábora mulatozástól volt hangos, őröket nem látott sehol. Legyőzhetetlennek hiszik magukat, még őröket sem állítottak, mondta. Menjetek segítségért Konrád császárhoz, amilyen gyorsan csak lehet, parancsolta Ulrik. A tiszt kurta vezényszavaira két katona lépett elő, lovakat nyergeltek a várudvaron, s a két lovas csendesen a várkapuhoz lovagolt. A kapuőrök feszülten figyelték a magyarok tábora felől érkező zajokat, majd egyikük, látván, hogy nincs veszély, intett, leeresztették a felvonóhidat, s a két lovas hangtalanul kivágtatott az éjszakába. Még nem is hajnalodott, már a császári udvarban voltak. A fáklyákkal szaladgáló őrök, a felriadt, nyüzsgő szolganép között megjelent Konrád császár egy vállára csapott köpenyben, s a két futár térdre hullott előtte. Felséges császár, mentsd meg Augsburgot, Ulrik püspök segítséget kér tőled, már nem sokáig tud ellenállni a magyaroknak.
1: Fegyverbe!
0: Adta ki a parancsot a császár, s a katonák visszhangozva kiáltozták. Fegyverbe! Fegyverbe! A hadsereg, mint egy álmos, óriás, megmozdult, nagy nyüzsgés támadt, prüszkölő, horkantó lovak, fegyvercsörgés, ameddig a szem ellátott a derengésben, katonák. Katonák, katonák. A magyar tábor is megbojdult a virradatban Augsburg alatt. Újra hadrendbe álltak, Lehel kürtje felrivalt, kezdetét vette az ostrom. A magyarok elszántan küzdöttek, de hősiesen harcoltak a védők is, az esőtől megduzzadt vízű várárokba ömlött a vér. Már-már úgy látszott, elfoglalják a magyarok a várat, amikor odafönt, elszánt harci kiáltás zengett fel, a várvédők lobogtatták zászlaikat, és újult erővel vetették magukat a harcba. A magyarok nem tudták, mire vélni a dolgot, nem is csoda, nem láthatták, amit a várvédők föntről, a falakról észrevettek. Közeledik a császár felmentő serege.
1: Még egy rohamot nem állnak ki, előre, előre,
0: kiáltott Lehel, s a magyarok újra előre lendültek. De ekkor ő is meglátta a császár seregének előörseit, a zászlós kopják erdejét, a fényben megcsillanó vérteket.
1: Elébük mentek szétszórni őket,
0: intett Lehel lovasainak, s egy lovas csapat látványos 45 fokos fordulatot végzett és elvágtatott a közelgő ellenség felé. A magyar lovas roham visszaszorította a császári előörsöt, de akkor szembe találták magukat a már harci alakzatot öltött derékhaddal, s a túlerő egy-kettőre megállította őket. A magyar

0: A lovasok megfutamodtak. Lehel a futókat látván kürtjébe fújt, leállította az ostromot, a magyar sereg septében szembefordult a túlerőben lévő császáriakkal. Öldöklő csata kezdődött. A magyarok bevált harcmodorukat, hogy színleg megfutamodnak, s aztán az üldözésben fellazult ellenségre két oldalról lecsapnak, nem tudták alkalmazni, mert nem volt hozzá hely. A hosszú esőzéstől megáradt Lech folyó elzárta mögöttük a teret. Nem volt más, mint szembefordulni és szemtől szembe fölvenni a harcot. Lehel maga is derekasan küzdött, hullott körülötte az ellenség, de lépésről lépésre szorították hátra neki a megáradt Lech folyónak. A császáriak megérezték a győzelem ízét, egyre elszántabban harcoltak a gyűlölt ellenség ellen, a magyarok sorai megbomlottak, itt-ott már menekülésre fogták, de nem volt menekvés. Akit nem vágtak le, az a folyóba zuhant, s a folyó egykedvűen sodorta magával a halottakat, sebesülteket, lovakat, embereket. A folyó széléhez szorítva egyedül Lehel küzdött csak néhány emberével, körülötte a császáriak, mint a rajzó darazsak. Lerántották a nyerekből, rávetették magukat, fogták vasmarokkal.
1: A vezér fogoly!
0: Harsant a kiáltás, s a szél messzire vitte a császáriak diadalordítását.
1: Győztek!
0: A magyar sereg megsemmisült. Már ácsolták a bitófákat a vár előtti mezőn. A császáriak mint a birkákat terelgették a foglyokat. Konrád diadalmasan vonult be Augsburg várába, Ulrich püspökkel megölelték egymást, s az ablakokból virágeső hullott rájuk. A püspöki palota dísztermében állították fel a trónt, a császár körül ott állt katonáinak színe java, még azon megtépázott véresen, de valamennyien sugarasan a boldogságtól, a magyarok felett aratott győzelem örömétől. Katonák érkeztek ekkor, s a császár lába elé hányták a magyarok harci jelvényeit, a zsákmányolt fegyvereket, odahajították Lehel kürtjét is.
1: Vezessétek elém a foglyokat,
0: adta ki a parancsot a császár, s a terem végében föltűnt a gyászos menet, az alabárdos katonáktól közrefogott magyar foglyok csoportja, elől a vezér, Lehel. Egyenes tartással, büszke léptekkel jött, mintha nem is egy tönkrevert sereg elfogott vezére volna. Megállt a császár előtt. Konrád hosszasan, kutakodva nézte ősi ellensége arcát. Miért vagytok ti ilyen kegyetlenek a keresztényekhez? Kérdezte Lehelt.
1: Mi a magasságos Isten bosszúja vagyunk. Ő küldött minket rátok ostorul.
0: A császár arcán egy aprócska rángás szaladt végig, de nem látta senki. Csak Lehel. Válasz magadnak olyan halált, amilyent akarsz, mondta a császár.
1: Adjátok ide a kürtömet, hadd fújjam meg előbb, aztán majd felelek.
0: A császár intett, hogy teljesítsék a kérést, és egy katona a trón előtt heverő halomból kihúzta a kürtöt, s Lehel kezébe adta. Lehel, mintha a kürt fúvásra készülne, előrelépett, s iszonyú erővel lesújtott a császárra. Az vérző fejjel holtan bukott le trónjáról, s mielőtt az udvaroncok ocsuttak volna, Lehel zengő hangon így szólt.
1: Előttem még, és szolgám leszel a más világon.

Szent István koronája. A szolga mélyen meghajolt Asztrik előtt. Atyám, a fejedelem a toronyszobában vár. Asztrik gyors léptekkel átment a palota udvaron, szolgák és főrangúak mély főhajtással üdvözölték őt, egy széles folyosó végén zegzugos lépcsőre kanyarodott, sietett, szeretett fejedelme elé, hogy meghallgassa parancsát. István, akit keresztsége előtt Vajknak hívtak, a toronyszoba ablakánál állt, szeme a hegylábától a messzi láthatárig húzódó varázslatos tájat pásztázta, bár arcáról ítélve gondolatai alig ha időztek most a tájnál. Asztrik tisztelettudóan megállt az ajtóban, hallgatott, nem akarta megzavarni gondolataiba mélyet uralkodóját. István, anélkül, hogy feléje fordult volna, így szólt. Asztrik, Krisztus országává tettük Pannóniát, itt az ideje, hogy munkálkodásunkra a pápa úr áldását kérjük. Eredj Rómába, és kérd meg Szent Péternek, az apostolok fejedelmének örökösét, hogy az esztergomi egyházat aláírásának tekintélyével főegyházzá szentelje, és a többi püspökségeket is megáldja. Küldjön nekem egy megszentelt koronát, hogy e tisztségre támaszkodva, amit Isten kegyelméből elkezdtem, még szilárdabbá tehessem. Csak most emelte tekintetét Asztrikra. Indulj, Asztrik, ne késlekedjél, gyűjts magad köré méltó kíséretet, vigyél ajándékot mindenből, amit gazdagon ad ez a föld. Asztrik még aznap hozzálátott a készülődéshez. Kijelölte, kik utaznak vele, parancsot adott az ajándékok összegyűjtésére, és napokon belül elindult Róma felé. Már Itáliában jártak, amelynek földjén Asztrikon mindig különös meghatottság vett erőt, nem csak azért, mert itt állott vallásának fővárosa, s itt élt az az ember, akit Krisztus helytartójának szemeltek ki, de meghatotta őt a mediterrán ég kéksége, a táj lágy dallamossága, a növények lobbanni kész zöldje. Egy keresztútnál emberei felriasztották mélázásából. Valamilyen csapat közeledik felénk, jelentették, és a kísérő kissé keményebben markolták a kantárszárat, egy érintéssel meggyőződtek, hogy helyükön vannak-e a fegyverek. De ahogy közeledett a csapat, lovasok, társzekerek és gyalogos szolgák, úgy engedett a feszültség, mert látszott, az idegenekben nincs támadó szándék, s aztán végleg elpárolgott minden gyanújuk, amikor meglátták, hogy a menet előtt keresztet visz egy ifjú lovas. A két csapat összetalálkozván megállt, Asztrik látta, hogy az érkezők vezetője egy főpapi méltósági elvényeket viselő idős férfi. Kik vagytok? Kérdezte Asztrik a kölcsönös üdvözlések után. Urunknak, Mieskónak, a lengyel fejedelemnek követei vagyunk, a pápa úr jelesmívű koronát készítetett fejedelmünknek, s most azért igyekszünk Rómába, hogy hazavigyük neki. Mi pedig a magyarok fejedelmének, Vajknak, aki a keresztségben az István nevet nyerte követei vagyunk, s a véget jöttünk, amit ti már elnyertetek. Koronát kérünk fejedelmünknek, hogy királyunká lehessen. A két főpap megörvendezett a találkozáson, elhatározták, hogy együtt folytatják az utat Róma felé. Estére kelve már meglátták az örök város tornyait. Itt letáborozunk, s holnap a Szent Atya elé járulunk. Felverték sátraikat, tábortüzeket gyújtottak. Rómában második Szilveszter pápa is álomra hajtotta fejét, alig, hogy elaludt, nagy fényesség öntötte el a szobáját, és a fényből egy ragyogó arcú ifjú lépett elő, így szólt. Tudd meg, hogy a holnapi napon, a nap első órájában ismeretlen nemzet követei jönnek hozzád, akik tőled fejedelmüknek az apostoli áldás ajándékával egyetemben királyi koronát követelnek. A koronát, amelyet Mieskónak csináltattál, ne habozz nekik adni, mert tudd meg, hogy ez fejedelmüknek a dicső királyi ranggal együtt élete érdemeiért jár. Az ifjú eltűnt, a fény kihúnyt, a pápa fölriadt álmából. Feszülő dobhártyával hallgatózott, de egy pisszenés sem zavarta az engedező csöndet. Fölkelt.
Abba a terembe sietett, ahol vörös bársonyra helyezve várakozott a korona, hogy másnap Mieszko követeinek átadják. A pápa figyelmesen nézte a koronát, mintha azt várná tőle, hogy megszólaljon. És akkor a korona hirtelen felizzott, ragyogása betöltötte a termet. A pápa meghajtotta a fejét. Legyen, uram, a te akaratod szerint. Másnap megérkeztek a küldöttségek, a pápa maga elé rendelte Asztrikot, s a bíbor palástra helyezett koronára mutatott. Vidd el ezt a koronát fejedelmednek, s vidd ezt a keresztet is. Egy keresztet nyújtott át Asztriknak. Mert én apostoli vagyok, a te fejedelmed viszont méltán Krisztus apostola, ha Krisztus annyi népet térített meg általa. Ezért rendelkezésére bízzuk, miként az isteni kegyelem őt oktatja, az egyháznak és népeiknek mindkét törvény alapján történő igazgatását. Asztrik diadalmenetben vitte haza a koronát és a keresztet, s Istvánt nagy pompával és ünnepélyességgel királlyá koronázta.

Zsotmond. Még a föld is más itt. Keményre taposott, meddő. Az ide hullott magvak szívszorongva lapítanak a kemény kéreg alatt, nem mernek kicsírázni. Zsotmond a falnak támasztotta hátát, lába ujjával megkoppintotta a házak közé szorult tér földjét, mintha barátkozni akarna vele. A föld ellenséges és néma maradt. Talpa bőrén még érezte az otthoni rét hűvös érintését, a folyó felé vezető út forró homokját, ahogy átbugyborékol lábújai között. Zsotmond a katonák házának udvarán az otthoni tájba burkolózott. A hangok sem jutottak el hozzá, a céltábla száraz koppanásai, a vívó botok csattogása, a birokra kelt vitézek harci kiáltásai, a biztatások, örvendezések hangzavara fennakadt, álmodozás a burkán. Pedig hát magától jött, vitéz akart lenni, fényes katona. Ellökte magát a faltól, előre lépett. A zajok rázuhantak, nem csak a fülével, a bőrével is érzékelte a hangokat, de éppen olyan idegennek érezte őket, mint a keményre taposott föld érintését. Tekintete ilyetten rebbent csoportról csoportra, ámultan nézte, milyen ügyesen forgatják a vívó botokat, megcsapta a birkózók erőfeszítéséből kisütő vidámság, aztán szeme a nyilazókra tapadt, egy torzomborz katona kezében volt az íj, egyetlen mozdulattal emelte célra, s feszítette meg a húrcs, azon nyomban lőtt is, a nyilvessző a céltábla közepébe fúródott. Még egyszer! Kiáltották a többiek, mintha ez a lövés megismételhetetlen volna, s ő erre új vesszőt helyezett az íj idegére, és ugyanolyan céltudatos és határozott mozdulattal belelőtt a cél közepébe. Zsotmond melegséget érzett a szívében, örvendezett, mintha nem is az idegen katona, de ő maga talált volna ilyen magabiztosan a célba. Átjárta a vágy, közéjük tartozni. És ekkor a nyilazó katona ránézett, elmosolyodott. Zsotmond úgy érezte, semmi ellensége, semmi gúny nincs az arcán, és feléje nyújtotta az íjat. Gyere, próbáld meg! Úgy van, próbáld meg! Lőjön a zöld fülű! Kiabálták a többiek. Zsotmond kezében még sohasem volt íj, de azért megpróbálta ugyanazzal a mozdulattal kilőni a vesszőt, ahogy a borzastól látta. Célra emelt, egyben megfeszítette a húrt, csodálkozott, hogy mekkora erő kell hozzá, és lőtt. A nyilvessző fáradt, beteg ívvel hullott a céltábla előtt a földre, a katonák harsogva nevettek, de Zsotmond nem keseredett el, velük nevetett. Érezte, ez a szerencsétlen lövés egy lépés ahhoz, hogy befogadják. A borzas barátságosan megveregette a hátát, mintha azt mondta volna, lehetsz te még mesterlövész is. Talán mondott volna még valamit, de ekkor egy lovas vágtatott a térre, a katonák szétugráltak előtte egy utca az emberek között, a lovas a kapitány háza előtt lepattant a lóról, jelentett, a kapitány kihúzta magát, visszament a házba, s szinte azon nyomban vissza is jött, tollforgós süvegben, nyalkán, s már is dübögtek a dobok, harsogtak a kürtök, a katonák szabályos négyszögekbe álltak. Zsotmond dobogó szívvel állt a sor végére a torzomborz katona mögé. A tisztek kivonták kardjukat, a kapitány lóra pattant és megadta a jelt az indulásra. A harcosok futó lépésben foglalták el helyeiket a sáncon. Zsotmond a mellvéd mögül végigpásztázta a tájat. A Duna maga volt a nyugalom, s a távolba nyújtózó rét is oly szelít, hogy Zsotmond arra gondolt, ezt a békét nem boríthatja föl semmi. De távol, a látóhatár szélén, előbb, mintha csak apró hullámokat vetne a föld, aztán már szabad szemmel is jól kivehető a tollforgós sisakok, lófejek, csillanások a lándzsák végén, özönlik a vár felé a német császár serege. És mintha sohasem akarna véget érni. A dombok takarásából egyre csak dől az ember, a ló, a szekerek, már hangfoszlányokat is hallani, dübörgést, halkuló morgást.
Zsotmondot furcsa érzés kerítette hatalmába, félelmet és örömet érzett egyszerre. És ekkor, mintha vezényszóra, végig zúgott a vár sáncain a húj, húj, hajrá! Másodszorra már Zsotmond is velük kiáltotta. Villogtak a fejek fölé emelt kardok, húj, húj, hajrá! És a kiáltás nem maradt választalan. Odalent feldübörgött az ellenség, zengett ezer meg ezer torok, mint a sűn tüskéi villogtak a kardok. Zsotmond könnyű volt, lebegett, biztatóan dörömbölt a szíve. A császáriak, mintha kirándulni jöttek volna, úgy táboroztak le a vár körül, semmi sietség, semmi kapkodás, a felvert sátrak között magabiztosan fellobogtak a tábortüzek. Leszállt az éjszaka. Az ellenség tüzei körül elült a mozgás, csak az őrszemek ismétlődő kiáltásait lehetett hallani. A várvédők, hátrahagyva a megkettőzött őröket, pihenni tértek. A vitézek ruhástól dőltek fekhelyükre, kardjukat magukhoz ölelték. Zsotmond sokáig nem tudott elaludni. Szorongatta kardja markolatát, és a holnapi csatára gondolt. És amikor hirtelen rázuhant az álom, álmában otthon járt a bársony réteken, és önfeledten fürdött a szelíd folyóban. Kürtök riogása tépte szét az álmát, ilyetten ült föl, először azt sem tudta, hol van, csak a dobogó lábak zajától, a kard csörgetéstől eszmélt föl. Ő is felugrott, s rohant a többiekkel a sáncra. Lent, a rét fölött még áttetsző párákat lebegtetett a hajnal, a párában derékig, válig, gázolva rohant a vár felé az ellenség. Ostromlétrákkal, faltörő kosokkal, sűrű nyílzápor fedezésében. A védők sem tétlenkedtek, pengtek az íjak idegei, kőzápor hullott a támadókra. Zsotmond előtt egy létra akaszkodott a falba, s gyíkfürgeséggel indult rajta fölfelé egy katona. Zsotmond soha többé nem felejtette ennek a katonának az arcát. Szinte önkívületben emelte a kardját. Vágd, ne engedd! Kiáltott neki a borzas fegyverbarátja, és Zsotmond lesújtott. A kard először pengve megcsúszott az ellenség pajzsán, de a második vágás talált, a katona lezuhant a létráról. Zengett, zúgott a harc. 8 hétig ostromolta a császár serege Pozsonyvárát, de nem talált rajta rést, a védők minden támadást visszavertek. Zsotmond megszokta a harcot, küzdött emberül. A 8. hét vége felé már azt hitték, a védők győztek, amikor az ellenség felől az öröm hangjait hozta a szél. Feltartott kardok, lándzsák, örömújongás. A védők a sánc Duna felüli oldalára rohantak. Hajók! Kiáltotta valaki. A Dunán méltóság teljesen közeledett a császári hajóhad. Hozta az erősítést. A hajók kikötöttek a vár alatt, a szakállas várkapitány kemény arccal figyelte az újongó ellenséget. Legyőzzük őket, mondta, és a körülötte állókból elszállt a csüggedés. Feltöltöttek újra erővel, és továbbadták. Legyőzzük őket! Zsotmondnak ekkor öröm villant át az arcán. Hiszen halász voltam én, gondolta, és a kapitány elé állott. Nagy úram, szólította meg, és a szigorú arc feléje fordult. Zsotmond elmondta, mit akar. A kapitány előbb hitetlenkedve nézett rá, aztán Zsotmond vállára tette a kezét. Menj, mondta. A méla holdvilágos éjszakában semmi sem mozdult. A sáncokról pontosan lehetett látni a csillámló vízen kikötött hajók otromba foltjait. A neszek fölerősödtek a feszült figyelemtől. A borzas katona tartotta fönt a kötelet, amelyen Zsotmond félmeztelenül aláereszkedett. A kötél ellazult. Zsotmond a bokrok takarásában osont a víz felé. Valami mozdult, egy őr. Zsotmond a földre kushadt, mozdulatlanul feküdt, mint körülötte a kövek. Az őr távolodott. Kígyó mozgással kúszott tovább. Egy halk csobbanás, és már a víz alatt volt. Az őr megfordult, lándzsáját előre szegezve a part hosszalatt. A sima víztükrön körkörös fodrok.
Az őr fürkészte a vizet, de semmi. Talán egy hal ugrott fel, gondolta, és folytatta útját. Zsoltmund akkor már a hajótest mellett volt. Szájában egy hosszú, vízszint fölé nyúló nátszál. Fúrta a hajó oldalát. Odafent néma csönd, a katonák alusznak a hajón, az őr a tatnál a sötétségbe bámul. A fúró átszakítja a deszkát, surrogva ömleni kezd a hajótestbe a víz. Zsoltmund egy pillanatra kidugja a fejét a víz alól, mély lélegzetet vesz, elrúgja magát a hajótól, úszik a víz alatt. Megfúrta a második hajót is. Még mindig semmi zaj, csak az éjszaka meg a víz jellegzetes hangja. Újra víz alá merül. Irány a következő hajó. De most megcsobban a lába, a hajón az őr felneszel, égő fáklyát tart a víz fölé, Zsoltmund látja a fényt a víz felől, azt is látja, hogy az őr a fáklyát a vízbe hajítja, hogy minél jobban láthassa a víz felszínét, Zsoltmund a fenéken egy kőbe kapaszkodva vár, a fáklya ellobban, Zsoltmund úszik tovább. Az első hajón most vették észre a betörő vizet. Fejetlen futkosás kezdődik. Kiáltozások. A többi hajón is fények gyulladnak, imbolyognak a lobogó fáklyák, senki sem tudja, mi történt. Zsoltmund úszik tovább, dolgozik. Az első hajó félre billen. Katonák potyognak a vízbe, jajveszékelés, ordítozás. Most már a parton lévő katonák is észrevették, hogy valami baj van. Riadót fújnak, benépesül a part fegyveresekkel. Zsoltmund végzett az utolsó hajóval is. Egy kicsit beljebb úszott, és egy víz fölé hajló bokor mögül figyelte a parti mozgást. Hogyan jut vissza a várba? Most megbillen a második hajó is. Az első már az oldalára fordult, akár egy döglött hal. Zsoltmund kiugrott a vízből, a vár felé surrant. Már-már elérte a sáncot, amikor észrevették. Ott! Ott van! Ott! Kiáltozták, és egy vassisakos katona megfeszítette az íját, de fönt a sáncon is megfeszült egy íj, a borzasé. Ahogy szokta, célra ever, és azonnal lő. A vassisakos összerogy. Zsoltmund fürgén kúszik fel a kötélen, elsuhan mellette egy-két nyilvessző, de éppen és egészségesen bejut. A borzas magához ölelte, és Zsoltmundban szétáradt a mérhetetlen öröm. Most már biztos befogadtak, gondolta, és csak akkor vette észre, hogy mennyire fáradt. Másnap reggelre valamennyi hajó elsüllyedt. A császáriak még az éjleple alatt septében és szégyenlősen szedelőzködtek, sátraik, szekereik eltűntek, a sereg hosszú porcsíkot húzva elvonult a vár alól. A várbeliekből kitört a diadalmas hurrá, de a kapitány csendesítően fölemelte az ujját. A fal mellett, birka bőrökkel betakarva, fáradtan aludt Zsoltmund.

0: Szent László legyőzi a tatárokat. Végig hordozták Székelyföldön a véres kardot. Jön a tatár! Jön a tatár! A fegyverbe hívás nyomán gyülekeztek a székely hadak, és megindultak a tatár hordák elé. Amikor a maroknyi sereg szembe találkozott a tatárokkal, megrettent. Ameddig a szem ellátott, mindenütt ellenség. Annyian voltak a tatárok, mint fűszál a réten. Megkezdődött az ütközet. Egymásnak feszült a két sereg, és egyhamar kiderült, hogy a székelyek nem bírhatnak a hatalmas túlerővel. Lépésről lépésre szorultak hátra, szorultak neki a hegyeknek, hiába küzdöttek vitézül, hiába harcoltak oroszlánként. És ekkor végső kétségbeesésükben kiáltozni kezdtek. Szűz Mária, segíts meg! Szent László király, harcolj velünk! A nagyváradi székesegyházban ekkor tompa nesz támadt, majd kövek csikordultak, s a szent király sírjának márvány fedele lassan megemelkedett, s elfordult. Nem volt, aki elámuljon rajta, mert a templom üres volt. A 200 éve halott király fölemelkedett sírjában, kilépett a kriptából, megigazgatta magán ruháját, fegyvereit, s legendás csatabárgyát megmarkolva megindult a templom kiárata felé. A mázsás kapuszárnyak hangtalanul kitárultak előtte, odakint egy valószínűtlen fényben égő, felnyergelt paripa várakozott. A király rápattant, s a ló néhány ugrás után elemelkedett a földről, patáival a levegőt taposva vágtatott a királlyal a város fölött. A tatárok diadalmas üvöltéssel lendültek előre. Az egész sereg megmozdult, nem volt kétséges, ezzel az utolsó rohammal elsöprik a magyarokat. De az előre lendült had megtorpant. A rendezett sorok fölbomlottak, a tatárok arcán páni félelem. Előre! Utánuk! Kiáltozták a magyarok, és újult erővel rohantak az ellenségnek. Ők maguk nem láthatták, hogy seregük fölött, vörös paripán egy hatalmas termetű koronás férfi lovagol, Szent László király, mert hiszen ő volt, a tatárok sűrűjébe rontott, s fáradhatatlanul forgatta óriási csatabárját. Segíts, Szent László király! Hallatszott újra a székelyek sorai közül, s megkettőzött erővel, bátorsággal vetették magukat a tatárokra. A tatárok között egyre nagyobb lett a riadalom. Egyes seregrészek már megfutottak. Hiába való volt vezéreik parancsa, szöges korbácsa, futottak a vörös lovon ülő vitéz elől. Nyilazzátok le! Ordítoztak a tatárok, és ezer meg ezer íj húrja feszült meg, s felhőnyi nyilvessző szállt a különös lovas felé. De a nyilvesszők úgy hatoltak át rajta, mint a levegőn. A vörös lovas férfi sérthetetlen volt. Most már a tatár vezéreknek is inukba szállt a bátorságuk, futásnak eredt az egész tatársereg. A székelyek még jó darabig üldözték a fejvesztettem menekülőket, sokat megölve, s fogjul ejtve közülük. Addigra a vörös lovas koronás férfi eltűnt a harcmezőről. A magyarok összeterelték a harcmezőn gazdátlanul maradt lovakat, összeszedték az elszórt fegyvereket, hadizsákmányul ejtették a tatárok hátrahagyott szekereit, kiszabadították a rabszíra fűzött foglyokat. A magyar vezér büszkén nézett végig a csatatéren, elvonultak előtte a hadizsákmánnyal telt szekerek, lova lába elé borultak a kiszabadított foglyok, s ott terelgették előtte a hadifogságba esett tatárokat is. Egy öreg tatár hadifogoly kiugrott a sorból, és így kiáltott a magyar vezérnek. Nem a magyar, nem a székely, nem te győztél le minket, hanem az a László, akit segítségül hívtatok. A nagyváradi székesegyház egyik papja gyanútlanul ment az oltár felé, és döbbenten látta, hogy a szent király sírjának márvány fedelét leemelték. Oda rohant a sírhoz. Üres. Kétségbe esetten szaladt a püspöki palotába. Atyám, eltűnt Szent László királyunk teste! Nagy felbojdulás támadt a püspöki palotában, a főpap és kísérete septiben a templomba sietett, de amire odaértek, a márványlap ismét a helyén volt. Esküszöm, az előbb még üres volt a sír, mondta a pap. Emeljétek le a márványlapot, rendelkezett a püspök. A kíséret nekifeszült, s nagy erőlködve leemelték a márványlapot. A püspök döbbenten látta, hogy a szent király kipirulva fekszik sírjában, homlokán verejték cseppek fénylenek, és mintha mosolyogna.
1: Unja már a többi rádiót?
2: Hallgassa a Hungarostúdiót!
3: Jó reggelt kívánok a Hungarostúdió hallgatóinak! Ecservere vagyok, és a Rádió Fró stúdiójából jelentkezünk Linzből a 105,0 MHz-en, vagy online a www.fro.at streamen. Lázár Ervin a kimeríthetetlen magyar mondakincs legszebb darabjait dolgozta fel a Magyar Mondák című könyvében, Attiláról, a honfoglaló és kalandozó magyarokról, a tatár és török elleni harcokról, Lehel Kürtjéről, Szent Istvánról és másokról. A jól ismert történeteket nem csak újra meséli, hanem varázslatos írói világának részévé teszi, művészetének derűs, groteszk elemeit, eltéveszthetetlen stílusát megőrizve, valósággal újra alkotja azokat. A meséket Galkó Balázs előadásában hallgathattuk meg 7 és 8 óra között itt a Hungarostúdióban. Amiért a magyar mondákat választottuk a meseblokknak, az azért volt, mert a magyar elsőnyelvi oktatáson a gyerekek épp a hétvezérről tanulnak és a vérszerződésről. Azon az elsőnyelvi oktatáson, amely az osztrák állam által biztosított és szervezett ingyenes választott tanóra. Linzben, Steyrben és Gáspachban már folyik az elsőnyelvi oktatás, Föklabruckban, Gmundenben és Velszben pedig szerveződik a jövő iskolai tanévtől. Nyílt napra is invitálja a szülőket és a gyerekeket az oktató Linzben és Steyrben. Az elsőnyelvi oktatásról egy podcast részt is készítette a rólunk.at, hadd játsszuk le itt a rádióban is.
4: Az, hogy honnan jöttél, ki vagy te. Ez is nagyon kapcsolódik az anyanyelvünkhöz. Ezt a szülők szerintem nem veszik figyelme, vagy nem gondolnak ebbe bele, de ez pedig ez egy nagyon fontos dolog a gyereknek, hogy ki vagyok én.
5: Vegyes hangrend, a magyar nyelvoktatás helye Ausztriában, a rólunk.at podcastja.
6: Üdvözöljük a hallgatókat! Ez itt az Ausztriai Magyarok online magazinjának, a rólunk.at-nak podcastja. A mikrofonnál Gazdik Anna
3: és Ecservera. Az előző részben Bécssel foglalkoztunk, és főként az egyesületek által szervezett magyar oktatásról beszélgettünk. Most viszont egy másik, sokak számára talán kevésbé ismert, mégis rendkívül fontos területre kalauzolunk benneteket.
6: Ebben az epizódban az osztrák állami oktatás keretein belül működő magyar elsőnyelvi oktatásról lesz szó. Megtudhatjátok, hogyan és miért alakult ki Ausztriában az a lehetőség, hogy a nem német anyanyelvű diákok ingyenesen tanulhatják az anyanyelvüket az állami iskola rendszeren belül, és akár még érettségizhetnek is.
3: Azt gondolnánk, hogy ha ingyenes és államilag támogatott, akkor minden tartományban elérhető, de nem. Utána jártunk, mely tartományok élnek ezzel a lehetőséggel, hol és miért működik aktívan a magyar elsőnyelvi oktatás, és hol ütközik falakba ennek megszervezése.
6: A mai vendégeink Láncmeier Ugri Katarina, a Stájerországi Pedagógiai Főiskola többnyelvűséggel foglalkozó munkatársa, és Kovács Orsoly, a magyar tanár, aki a karintiai elsőnyelvi oktatást szerette volna elindítani.
3: Továbbá itt lesz velünk Székely Tímea, a Felső Ausztriai Elsőnyelvi Oktatás magyar tanítója, aki Linzben, Steyrben és Gáspachban tanít, és Schenk Angyalka Tirolból, a tiroli és az országos elsőnyelvi oktatás szervezője és mentora, aki maga is a diaszpórában nevelkedett, és a mai napig aktívan foglalkozik a diaszpórában élő fiatalokkal.
6: Orsolya, te először Murauban tanítottál magyart az odaköltözőknek, ott már egy hatalmas magyar kolónia van. Miért tartott fontosnak, hogy a német gyors elsajátítása mellett a származási nyelvről se feledkezzünk meg?
4: Kijönnek Ausztriába, és azt gondolják, hogy csak németül tanulja meg a gyerek, az a legfontosabb. és közben ugye emögött egy csomó minden van, az anyanyelv mögött, ugye maga a szó is ez kifejezi, hogy ez egy identitás tudat egyáltalán, egy biztonságérzés. Az, hogy a gyerek milyen nyelv, nem a gyerek, nem csak a gyerek, mindannyian, melyik nyelvünkön tudjuk leginkább kifejezni magunkat, az anyanyelvünkön. Ahhoz, hogy egy gyerek egy másik nyelvet megtanuljon, ami csak egy tanult nyelv lesz, soha nem lesz anyanyelv, ahhoz kell az anyanyelvnek a nagyon jó tudása, tehát hogy nyelvtanilag is, grammatikailag is, minden módon, és ugye az identitás része, ugye, tehát az, hogy honnan jöttél, ki vagy te, az anyanyelven ebben egy nagyon nagy darab. Mert ugye gondolkodom, érzelmeket fejezek ki vele, van egy gyökerem, vannak rokonaim valahol, jövök valahonnan, tehát ezek mind ugye összeadódnak, mert ezek nagyon fontos dolgok, csak valahogy elfelejtjük, itt a nagyon a németet kell tanulni. Viszont nem tudjuk megtanulni ugye azt a nyelvet, hogyha nincs valahogy az anyanyelvi alap.
7: Nyelvet fejleszteni kéne. Ha mi azt csak otthon használjuk ahhoz, hogy egymás közt, sőt beszekedésre, amit otthon játszunk, az alapkommunikációra, akkor a gyerek a magyarnál például ezen a nívon marad. Az iskolában persze sokkal többet kell megtanulnia. Ezt az alapnyelvet aránylag gyorsan tanulják meg a gyerekek, ha jól működik a szervezés és a támogatás. Aránylag gyorsan megy az is az alapnémet. Ami ahhoz kell, hogy itt le tudja érettségizni, az sokkal több. Ahhoz szakmai nyelv kell. Ha a gyerek azért másrészt akarná használni ezt a nyelvet, és nem csak arra, hogy a nagyinak gyorsan elmondom, hogy hogy vagyok, meg hogy mit csinálok Ausztriában, hogy például szakmailag is akarnám egyszer használni a nyelvet. Ha például Magyarországra szeretnék elmenni talán tanulni egyetemre, ahhoz már más nívó kell a magyarból. Más nívó is kell ahhoz, hogy egy regényt elolvassak, vagy egy verset tudjak elolvasni. Az már több, sokkal több, mint az alapnyelv. Úgyhogy itt arról van szó, hogy fejleszteni kell a nyelvet, ami perfekt lenne, hogy a kettőt párhuzamosan is lehetne, a magyar és a németet, ami persze, hogy nem megy olyan könnyen, mert a gyerek sokkal többet kap németül, de ha a magyart is fejlesztem, akkor a gyerek így logikából is össze tudja néha rakni.
3: Székely Tímea tanított Magyarországon is, és most Felső-Ausztriában tanítja a magyart az első nyelvi oktatásban. Arról kérdezem, hogy hol látja a különbségeket.
8: Hát a legfontosabb különbség az, hogy a szókincs bővítése az nagyon előtérbe kerül itt Felső-Ausztriába az első nyelvoktatásként. Azért is, mert a családokban használt szókészlet az nem elégséges ahhoz, hogy a különböző tudomány ágakba az alapszókészletük meglegyen a gyerekeknek. Akár a matematikairól, a nyelvtani történelmi vagy a földrajzi kifejezésekről beszélve. Hogy itt dolgozom, nagyobb részt tesz ki az órából a szókincsbővítés. Minimum passzívvá, de jobb esetben aktívvá tétele.
3: Hogy sikerül ez? Hogy bővíted a szókincsüket?
8: Igyekszem minél több területhez vagy érdeklődési körhöz kapcsolódó szövegekkel, dalokkal, filmrészletekkel megjelenni a gyerekeknek, és az alapján monitorozom őket, hogy melyikben jártasabbak, melyikben van esetleg nagyobb elmaradásuk szókincs készletüket tekintve. És amikor látom, hogy valahol nagyobb hiányosság van, akkor abból igyekszem arról a területről minél többféle anyagot behozni nekik.
3: Mik a visszajelzéseid a szülőktől? Szókincsbővítés címszó alatt kapsz-e visszajelzést?
8: Határozottan. Te figyelj, Timi, ezt tőlem biztos nem hallotta a gyerek, szóval ez sokszor van így, és ennek nagyon tudok örülni, hogy tényleg meg is marad nekik. Azért csak egy heti egyszeri oktatásról van szó, úgyhogy ez mindig egy kérdés, hogy mire megyünk vele.
3: Lanzmeier Ugri Katarina osztja meg velünk személyes tapasztalatait.
7: Én itt nőttem fel Grazban, itt jártam iskolában, és akkor nem volt még ilyen első nyelvi oktatás Grazban. Úgyhogy én eleinte 6 éves koromban csak németül tanultam meg írni, olvasni. Én saját magam érdeklődtem, valamikor rájöttem, hogy hát ezek ugyanazok a betűk, ezt valahogy olvasni is kéne tudni, és saját magamtól tanultam meg tulajdonképpen, mert érdekelt. Megkérdezte apót mindig, hogy na, szerintem, hogy ez valóban milyen szó, plusz még segített a cselkészet is, ami akkoriban beindult, amikor kb. 10 éves voltam is, úgyhogy ott gyakran olvastam, írtam. Ez azt jelenti, hogy ha a gyerek érdeklődik egy nyelv iránt, mivel jóformán ugyanazok a betűkről van szó, ez így is működne. De amit szakmailag is mondani tudok ehhez, hogy minél jobban, minél többet tud a gyerek az első nyelvéből, az első nyelveiből, a filmnyelvű gyerek, hogy bármelyik nyelvből, az mindig jobban hat az agyra is a fejlesztésre. Úgy, ahogy a gyerek két nyelvet meg tud egyszerre tanulni probléma nélkül, különben sokkal többet is, négyet, ötöt is egyszerre. Ez az írásról is így van. A kérdés csak az, hogy a szülő hogy bán, vagy hogy bánsz anyaként például ebben a témával.
8: Mivel találkoztál, amíg felmerülnek szülőkben kérdések, hogy járjon-e a gyerek egyáltalán első nyelvi oktatásra, legyen ez első nyelvi oktatás, vagy legyen ez hétvégi magyar iskola, tehát járjon-e magyar oktatásra egyáltalán egy gyerek?
9: Hát a legfontosabb kérdés, hogy belefér-e. Ez az egyik kérdésük. Belefér-e a gyerek idejébe? A másik kérdés, hogy az vajon nem megy-e a német nyelvtanulásnak a kárára? A harmadik, amit meg szoktak kérdezni, hogy oké, de mire használja, hát úgy is beszél magyarul. Tehát ez a három, ami elsősorban eszembe jut, ezek visszatérőek.
8: Mik ezekre a kérdésekre a válaszaid?
9: Én úgy látom, hogy ha ezt tudják úgy fölfogni, hogy ez a belefér-e, ez egy olyan dolog, ami kikapcsol az összes többiből. Tehát, hogy ez egy másfajta dolog. Ez attól még, hogy iskolába jönnek, de délután jönnek a gyerekek, attól még, hogy iskolába jönnek, nem a szokásos gyerekekkel vannak, tehát ez egy frissítőleg hathat az új közeg. Az, hogy az anyanyelvükön vagy az első nyelvükön beszélnek, az megint frissítőleg hathat. Az, hogy nagyon látványosan heterogén csoportról beszélünk, úgyhogy nagyobbakkal lehetnek akár a kihívások, ha valaki azt kedveli, vagy éppen visszahúzódhat. Belefér, igen, de hogy a szabad időben, na. Tehát, hogyha ezt szabad időként fogja föl valaki, és azt mondja, hogy tök jó, mert más lehet csinálni, akár elmegy zongorát tanulni valaki. Hát, ha nem is annyira különböző, mint a zongoratanulás, de minden esetre elég nagy mértékben különböző egy sima iskolához képest. Én azt látom, hogy ha csúsztatottan tanítjuk nekik az olvasást, a magyar olvasást, meg az egyéb nyelvtani fogalmakat például, akkor nem zavar be. Mert először megtanulja németül, és utána én magyarul megfeleltetem neki. De azt mondjuk például, hogy főnév fogalma, az mikor már rögzült, akkor találkozik magyarul vele. Akkor látok inkább keveredést, amikor összeér a német és a magyar olvasás tanítás. Ebbe például futottam olyanba bele, hogy az osztályát tekintve a gyermeknek már stabilan kellett volna németül olvasnia, amit én nem csekkoltam le. Tudottnak vettem, hogy folyékonyan tud, és most már csak kiegészítünk, és más lesz, tehát a stabil német olvasása megvan, és kiderült, hogy neki akkor még nem alakult ki. És akkor innentől kezdve viszont összecsúszott, és akkor előfordulhat, hogy keveri az F-et, a V-t és a többit, ami ugye a német nyelven előfordulhat, de ilyenkor nyomunk csak egy kis pauzét, és működik.
8: Említetted, hogy rettentően heterogén csoportokról van szó. Neked ebbe mi a kihívás? Hogy készülsz egy-egy órára?
9: Lehetőségekkel. Épp most szembesültem vele. Nem tudom hanyatszorra, hogy túltervezem az órát. De ennek az az oka, hogy túltervezem az órát, hogy nagyon sokféle lehetőséget próbálok a gyerekeknek kínálni. És a hangulatuktól, hogy esik vagy fúj, de hát ez egy átlag oktatásban pontosan ugyanígy van, vagy abban, hogy valaki ezzel már találkozott ezzel a témakörrel, vagy nem, mindenkinek tudjak adni minél inkább testre szabottabb feladatot.
4: És sokat beszélünk arról, például manapság, hogy hány gyerek diszlexiás, vagy bármilyen problémája van az iskolában, nem tud úgy tanulni. Az anyanyelv tudása megerősíti inkább a gyerekeknek a képességeit, nem pedig rontja ezt, és megelőzi ezt a, például a diszlexiáról van szó, egyébként fejlesztő pedagógus is vagyok, pont akkor történhet ilyen probléma, hogyha nem elégségesen tudja a gyerek az anyanyelvét, és nincs mire építeni. Nincsenek már azok az alapok, amire építheti majd a következő, meg a következő nyelvet.
10: Igen, tehát ez nagyon sok hiedelem övezi egyébként, tehát nagyon sokan azt hiszik, hogyha egyszerre járatják magyarra, vagy németre, vagy a magyart is támogatják, akkor azzal hátráltatják a német elsajátítását, vagy hogy két több fél nyelvű lesz, de nem több nyelvű. Tehát ezeket a hiedelmeket mi is próbáljuk.
4: Igen, ez nem így van. Tehát pont hogy megerősítik egymást, hogy ezek a nyelvek, ez pont az ellentéte igaz.
10: És akkor olyan szerencsénk van, hogy itt Ausztriában járhatunk első nyelvi oktatásra. Ez minden országban így van, hogy a családi nyelveinket lehet az iskolán kívül tanulni, vagy Ausztriában hogy állt elő ez a helyzet, hogy létezik ilyen, hogy első nyelvi oktatás?
7: Sajnos nem lehet mindenhol az egész világon. Ami nálunk van, az egy különleges helyzet, mert ez ingyen van Ausztriában. Minden más országban fizetni kéne érte, vagyis egy egyesület például megszervezi néha saját maguknak, de nálunk az Ausztriában ez egy ingyen lehetőség, amit a minisztérium kifizet, úgyhogy ezek a tanárok, tanítók, akik ott dolgoznak, azok hivatalosan tanárként vannak fizetve. Az egész úgy indult, hogy a világháború után, amikor újra épült Ausztria, már akkor is segédmunkásokat hoztak ide. Ma is hoznak folyton segédmunkásokat, csak akkoriban az 50-es, 60-as években főleg férfiakért mentek le Törökországba, volt Jugoszláviába, megkérték, hogy jöjjenek, itt tudtak élni, a céget nagy részt állították a szállást, a munkát kaptak itt, és az volt az eredeti cél, hogy 2-3 év után visszamennek ezek a férfiak. De lassan rájöttek, hogy ez hogy nem működik az ennyire így, úgyhogy jól lenne családokat is felhozni ide hozzánk. Ez azt jelentette, hogy megmaradt a cél, hogy a családok visszamennek, de ehhez a gyerekeket valahogy oktatni kellene. Az akkori rendszerben, a 60-as években például a gyerekek délelőtt jártak ide az osztrák iskolákban, és délután plusz voltak órái az anyanyelvükön, ami akkoriban még ez a török volt, meg a szerb, a horvát nyelvváltozat akkor jugoszláviai nyelv. Avval a céllal, hogy a szülők vagy a családok visszamennek 2-3 év után, akkor a gyerekek probléma nélkül tudjanak ott haladni az ottani iskolákban. Na ez már régóta nem így működik, de megmaradt ez a lehetőség, hogy anyanyelvet tanítunk, vagyis első nyelvet tanítunk itt Ausztriában, és azóta változott, hogy egy saját tanterveink voltak már, és most is van megint egy új közös tanterv itt egész Ausztriára vonatkozó, ami németül van leírva, és minden nyelvre vonatkozik. A különbség főleg ott van, hogy a tartományok saját maguk szervezik ezt. Úgyhogy ez mindig a tartománytól függ, hogy ott milyen szemszögből nézik, hogy mennyire akarják ezt támogatni, ezt az ötletet, hogy anyanyelvű és első nyelvű oktatás, és az évről évre változik. Úgyhogy a minisztérium küld a tartományokhoz pénzt, a tartományok is adhatnak ehhez plusz még tanári állásokat, és évről évre ez újra meg van szervezve. És az a fő probléma, hogy a szülőknek kell erre jelentkezni. De eredetileg minden iskolának ki kéne adni ezt az információt, sőt, magyar nyelven is, hogy ez létezik, de tudom, hogy nem működik egészen úgy, hogy kéne.
10: 2020 körül volt, amikor tényleg összefogtunk, és pontosan emlékszem, hogy több mint 20 ember, tehát 20 embernek volt nálam a jelentkezési lapja, mert kértük, hogy adják fel az iskolaigazgatóknál is, plusz csinálnak róla egy másolatot, amit nekem elküldtek, és így összegyűjtve tudom, hogy 20 meg volt, 20 gyerek, de ezen fölül is volt, akik végül határidő nem küldték el, de az a lényeg, hogy tehát 20 körül biztosan voltak a jelentkezők, és ennek ellenére nem indult el a magyar oktatás. Mi kérdeztük, és hát én voltam itt a főszervező, utána kérdeztünk a Bundesminisztériumban, ezen az oldalon, ahol fel vannak töltve ezek a jelentkezési lapokot, volt magam egy kontakt személy, akivel lehetett e-mailezni. Ővele is felvettem a kapcsolatot, plusz a karintiai illetékessel is. Na, a karintiai illetékes hölgy azt mondta, hogy nincsen annyi gyerek, hogy ezt el tudják indítani. Ő arra hivatkozott, hogy 400 gyerek nincsen Karintiában, 400 magyar gyerek a kötelező oktatás. Van. És akkor ez volt végül a válasz, tehát hogy ezért nem indulhatott rá, mert nem volt elég gyerek. Tehát, hogy 20 gyerek már szeretett volna, miközben a kettőnek egymáshoz, nem nagyon értettük ezt. A Bundesminisztériumtól azt a választ kaptuk, hogy minden régiónak ő magának kell ezt finanszíroznia, és hogy ez tulajdonképpen ezért nem esetleg nem jut el pénz. Mert hogy ez azt jelenti, hogy akkor valami más nem finanszíroznak, hogyha ezt az anyanyelvi oktatást előre veszik. Ilyen semmitmondó válaszokat kaptunk.
11: De ez a 400-es szám ezek szerint sehol semmilyen törvényben nem szerepel, semmilyen leírásban, hanem ez a karintiai oktatási igazgatóságnak az agyszüleménye.
10: Ezt csak onnan hallottuk, tehát én bárkit kérdeztem, senki ilyenről nem hallott. Kapcsolatban vagyok más egyesületekkel, más tartományokban azokkal, akik ezt ott szervezik, ők még soha nem hallottak ilyen számról.
11: Igen, és érdekes, hogy a magyar oktatás sikeresen elindult Vorarlbergben, elindult Felső-Ausztriában, Salzburgban, Stájerországban is régóta van. Érdekes, hogy Karintia miért mutat ilyen ellenállást, vagy miért nem inkább támogatják, hogy elindulhasson.
10: Nem tudom.
4: de ez biztos, hogy ez egy egyedi eset. És az is érdekes, hogy akkoriban még nem volt Vorarlbergben, meg Salzburgban sem volt még hivatalosan, de közben ott is felzárkóztak. Tehát a lényeg az, hogy végül mindenhol van, tehát ezt még szerintem hangsúlyozni, hogy egész Ausztrián keresztül minden tartományban, egyedül Karintiában nem.
12: Tirolban most már ez a 20. tanév, hogy van anyanyelvi, illetve most már első nyelvi oktatás. Ez arra vezethető vissza, hogy én, mint olyan, ide kerültem, szóval férjhez mentem, és a férjem az itteni magyar közösségnek tagja volt, ismertem az embereket, meg cserkész vagyok. És mint cserkész fölkértek engem arra, hogy a cserkész csapatot vezessem, el is vállaltam, és tudtam, hogy ez egy hosszú menet. Az évek folyamán, a tapasztalattal, majd aztán, amikor saját gyerekeim is voltak, akkor rájöttem arra, hogy ez nem elég. Természetesen saját tapasztalattal is rendelkeztem, mert én is külföldön születtem, pontosabban New Yorkban, és egyszerűen ösztönösen tudta az ember, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni. Cserkészvezetőként ezek a témák sem ismeretlenek számunkra, mert a diaszpórában foglalkozunk fiatalokkal, tehát több szinten felmerül a problématika, hogy milyen szinten beszélik a gyerekek az anyanyelvüket, és eljutottunk mi is erre a pontra itten Tirolban, ahol a cserkészszülőkkel az egyik foglalkozás után beszélgettünk, hogy több kell. Több kell, és tudatosan kell foglalkozni a gyerek az írással, olvasással, mert egyre komplexebb feladataink is voltak a cserkészeten belül, illetve hogyha vezetők akartak volna lenni, ahhoz írni, olvasni is kell tudni, tehát vannak elvárások. És mindent nem lehet két hetente belegyömöszölni egy 3 órás foglalkozásba, tehát kellett. És akkor kerestünk egy lehetőséget erre, és azt kell mondjam, hogy egy nagyon jó csillag alatt álltunk, mert összefogás is volt, és egyik helyről a másikra küldtek bennünket, és tulajdonképpen sikerült tavasszal a következő tanévre megszervezni az oktatást úgy a gimnáziumi perkeken belül, illetve amit Magyarországon az általános iskolai rendszernek neveznek, azon belül. Annyi kellett hozzá, ugye, hogy hozzuk össze a létszámot, és egy tanár. Tanárt találtunk, aki mind a két oktatási rendszerben taníthatott, Szabó Gabriellát, és a mai napig is hálásak vagyunk neki, hogy velünk együtt elkezdte ezt az utat, utána pedig a 12 gyereket, és ezt meg is valósítottuk, illetve a gimnáziumi szinten, tudván azt, hogy hirtelen nem fogunk tudni ennyi gimnazistát összetoborozni, kivételesen megengedték nekünk azt hiszem a 8 diákkal, mondván, hogy ez majd alakul. És innentől kezdve ez a mai napig is van. Rögtön deponáltuk annak idején a tanfelügyelőnek, hogy mi érettségiben is gondolkozunk, tehát itten ez borzasztóan fontos számunkra, hogy a fiataloknak legyen lehetőségük arra, hogy magyarból érettségizhessenek is. Ezt én, mint olyan, aki külföldön született, és külföldön ismertem meg magyarságomat, tudom azt, hogy lelkileg mennyire fontos, és ezt igazán a diák és fiatal korban annyira nem érzékeli az ember, hanem felnőtt korral, felnőtt fejjel látja ennek értelmét és fontosságát.
9: A szervezés, ennek az egésznek a szervezése az, ami galibás, a tanév kezdés. De utána, ha beáll, akkor ez már megy, mint a karikacsapás, ha érted, hogy mondom. Szóval, hogy igen, az eleje nehéz, és annyira igyekszem rugalmas lenni, hogy minél hamarabb kijelölni az időpontot, vagy valamit, de ez egy nagyon nehezített körülmény. A gyerekek létszáma, hogy minél nagyobb, annál minőségibb oktatást lehet létrehozni. Ahhoz viszont figyelni kell, hogy mivel nem van úgy, hogy nem egy településről jönnek a gyerekek, és akkor mire az édesanyja leteszi a lantot mondjuk 45 kilométerről távolabbról, akkor ő ahhoz, hogy odaérjen, későbbre kell csúsztatnom az órát. Mert hogy ez nem rólam szól, és rendre nem az intézményről, mert nagyon befogadóak, tehát tényleg hosszan is maradhatunk. De az lehet, hogy a közelebb lévő szülőknek meg túl későn van. Szóval, hogy ezek olyan, az elején olyan nehéz ezt belőni, hogy olyan, az a
8: nagyanyám úgy mondta, hogy a kecske is jól lakjon, meg a káposzta is megmaradjon, hogy valahogy így, és tudni kezelni azt, hogy hát valakinek ez nem lesz sajnos jó, de a többségnek jó legyen. Az eleje az ilyen. Ez valóban így van. De utána meg annyi mindent hoz. Hozza például a gyerekek ügyesebbek például matematikában. És ez tök jó így visszajelzés. Vagy hoznak olyan ünnepkörhöz való kapcsolódást, amit az anyanyelvükön mi már beszéltünk róla, és újonnan jön fel az iskolába, és akkor ő mondja, hogy hát én erről már hallottam. És az is nagyon jó dolog. Szóval utána már szerintem már tök oké.
12: Bekerül a bizonyítványukba bejegyzésként. Hogyha az iskolában van, akkor

0: tényleg nagyon megkönnyíti a helyzetet, amennyiben az ember tudatosan él a lehetőséggel. Na, aztán jött persze az érettségi is hozzá. Számomra azért volt fontos, mert sokan a mércét azzal mérik fel, hogy van-e érettségid, vagy nincs. Az ember érzelmileg is foglalkozik a nyelvével, az anyanyelvével, ott van egy kötődés, és hogyha ezt hallja a fiatal, ez egy megerősítés lenne, mert egy 20 év múlva senki nem fogja megkérdezni, hogy konkrétan milyen tételekből érettségizett az ember, hanem az, hogy van. És ad egy olyan alapot, hogy onnantól, ha akar, akkor ráépíthet, és tud valamit kezdeni vele, és amit sokan nem tudnak, itt is felhasználhatja, az egyetemen, mint idegen nyelv, bizonyíthatja, mert az anyanyelvét, hogyha valaki beszéli otthon, az egyetem nem fogadja el, hogyha nincs papír róla. Ha már úgyis beszéli az ember otthon azt a nyelvet, akkor tanulja meg olyan szinten, hogy tudjon valamit kezdeni vele. Ez egy ajándék.
1: Tehát a recept az anyanyelvi oktatás megszervezésége tartományonként ugyan változhat, de az alapfeltételek meglepően egyszerűek tudnak lenni mindenhol.
2: Minimum 12 gyermek, egy tanár, egy bázisiskola és kitartó és lelkes szülők.
1: És amit ezért kap a gyerek? Heti 2 tanórán túl nem csupán egy bejegyzést a bizonyítványában.
2: Hanem egy közösséget, egy űr betöltését abban a nagyon is személyes kérdésben, hogy ki vagyok én, és honnan jövök.
1: És lehetőségeket a jövőhöz, hogy amikor majd választania kell, legyen miből választania.
2: A beszélgetések kapcsán bennünk ezek a kérdések fogalmazódtak meg. Mi történik egy nyelvvel, ha senki nem mondja ki, hogy fontos? Mi van, ha nem a magyar zavarja a németet, hanem a hiánya? És mikor tűnik el egy nyelv, amikor nem engedik tanulni, vagy ha nem döntünk mellette?
1: Kíváncsiak vagyunk a ti gondolataitokra is, írjátok meg nekünk, ti hogyan látjátok a magyar nyelv helyét Ausztriában. A következő részben azt próbáljuk majd feldegíteni, hogy hogyan néz ki a magyar érettségi, és miért érdemes élni ezzel a lehetőséggel itt Ausztriában.
2: Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ez volt a Rólunk AT podcastje, a Vegyes Hangrend. Hol a helye a magyar nyelvoktatásnak Ausztriában?
1: A hanganyag visszahallgatható a CBA Media Vegyes Hangrend archívumában, valamint elérhető a YouTube-on és a Spotify-on is.
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: Rólunk.at Ausztria magyar oldalai.

Tehát a meghívót a nyílt napra a magyar első nyelvi oktatásra hadd adjuk itt át, Linzben és Steyrben. Székely Tíme a szeretettel várja a 6-tól 14 éves gyermekeket a nyílt magyar órára, Linzben az Abyssban, Steyrben pedig a Volksschule táborban. Linzben június 29-én, Steyrben pedig július 2-án, és a nyílt órán a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a magyar első nyelvi oktatással. Kéri, hogy jelentkezzetek nála privát üzenetben, úgyhogy keressetek rá bátran a magyar anyanyelvi oktatás profiljára a Facebookon.

A Hungaro stúdió adását hallották Linzből, a Rádió Fró stúdiójából. Az adásunkban a képzelt riport dalai hangzottak el. Linzben és környékén rengeteg program vár rátok. A Text Fesztivál, egy szövegközpontú fesztivál a DH Fünf Kultúrvereinben a Herrenstrasse 5 szám alatt június 21-ig. Kreatív szövegek és szövegprezentációk azoknak, akik a nyelvre, mint művészetre szeretnének rápillantani. A Muzik Pavilion és Vagány zenékkel várja a zenekedvelőket. A foci rajongóknak a Kapu vagy a Tante Kéte lehet egy jó tipp, ahol public viewing megy, vetítik a meccseket, lehet menni szurkolni. Ha ki akartad próbálni, milyen graffitit fújni, a Mural Harborban Graffiti Crash Course van vasárnap. Ha elbújnál a meleg elől, az Ars Electronica Deep Space válogatott műveit mutatják be. Ha a melegséggel nincs bajod, sőt, támogatod is, és ezzel együtt az emberséget és az elfogadást is, akkor a Linz Pride előszeleként kimehetsz bringázni és fürdeni egy jót. 11 órakor az Urfári Marktgelendén van a találkozó, és kibicikliznek a Plesingerzére fürdeni és piknikezni. Ha a sport is játszik, akkor az ÖGK Frauenlauf is neked való, akár résztvevőként, akár nézőként szurkolsz, a nők egészsége megér egy cseppnél több odafigyelést. Ha magasra vágynál, de nem jutsz el a hegyekbe, akkor a Mariendomban vasárnap fel lehet mászni a toronyba, 68 méter magasra. Limitált a résztvevők számának lehetősége, úgyhogy ha érdekel, menj oda időbe, vasárnap 14 és 14.45 között. Ezen kívül számos színházi és zenei élmény, sőt múzeumok és látnivalók vannak Linzben. Legyen egy csodálatos Szent Ivánéi hétvégétek, ahol az év leghosszabb nappalait és legrövidebb éjszakáit éljük épp meg. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Csodás vasárnapot nektek!

hinter ihm verloren. Schön mit dir sind die so jung gesehen.

Mielőtt megfázik, tüdőgyulladást kap, éhen hal, valaki leüti. Vízbe fullad, elgázolják, erőszakot követnek el rajta. Mielőtt szájába nyomják az első marihuána cigarettát, vagy májgyulladást kap egy sterilizálatlan fecskendőtől. Ha valahol megszólalna, akár suttogva is, hogy elnevetné magát valahol a közelben, a hangszórók bömbölésében is megismerném a suttogását vagy a nevetését, de mindig távol létemben nevetett, és mindig abban a résben suttogott, amelyből hiányoztam.

0: One, two, three, four, five, six.
1: Oh, 5 minutes.

patience.